0: FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már nem Sólyog Tamás az államfő, több területet érint az alaptörvénymódosítás, egyre kevesebb a netes átverés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sólyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthofer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésző rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk, a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Jelentős sportfejlesztés előtt áll a Dunaújvárosi jégcsarnok. A közgyűlés rendezte a korábbi üzemeltetési szerződés lezárásával kapcsolatos kérdéseket, miközben a létesítményt már az új üzemeltető, az A-Sport Factory Kft. Működteti. A Magyar Jégkorong Szövetség támogatásával közel 1 milliárd forintos felújítás valósulhat meg a létesítményben, úgy, hogy ehhez az önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítania. A beruházás eredményeként létrejövő fejlesztések a jogszabályoknak megfelelően később az önkormányzat tulajdonába kerülnek, írja a dunaújváros.hu. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsiújfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és Székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófavédelem. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már harmadik álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrökerül egy sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja a FEOL. Két napon át pezseg majd az élet Bakony-Csernyén a Bakony-Csernyei falunap koncertekkel, sportprogramokkal és éjszakába nyúló bulival várja a helyieket, illetve a környékről érkező vendégeket. Július 24-én és 25-én rendezik meg a Bakony-Csernyei falunapot, amely idén is színes programkínálattal várja vendégeket. A rendezvény pénteken 16:30-kor ünnepies megnyitóval veszi kezdetét a művelődési házban, majd este 21 órától egészen hajnali 3 óráig DJ Deli gondoskodik majd a jó hangulatról a sportpályán, a program részletei a FEOL oldalán. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Őt újonc kezdte meg hivatásos szolgálatát Székesfehérváron, miután sikeresen teljesítették a képzést és letették esküjüket. A fiatal tűzoltók már a héten szolgálatba állnak, egyikük pedig országos elismerésben is részesült kiemelkedő teljesítményért. A frissen felszerelt tűzoltó őrmestereket dr. Habermeyer Tamás tűzoltó ezredes, a Fejérvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte. Az igazgatóság, a kirendeltség és a székesfehérvári hivatásos tűzoltóparancsnokság vezetőinek jelenlétében, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra. amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett a napokban a legújabb csúcstechnológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. Főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Fejér vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják a saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án. Ebben az évben már 201-szer kelt fel a nap 5 óra 8-kor. Isten éltesse az illéseket és a szülinaposokat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön rögtön a Black Cat-ek a Heartless-szel, de csak Krisztina Aguiléráék után. Lady Marmalade, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

0: 1-án a sakkvilágnapján, illetve a kéményseprők világnapja is a mai napra esett. Ha pedig ünnepelt ismerős közlekedési infó van, jöhet ma is az üzenet a 0620 55 55 155-re. Hey Mama címmel pedig a Black Eyed Peas dala folytatja a hétfő reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Alapvetően napos idő lesz egy-egy futózáporral az Alpok alján, a maximum pedig egy picit kellemesebb, frissebb, a legmelegebb pillanatokban is csak 30-31 fok lesz ma. Ennek lehet örülni, és a hírek utáni zenének. Britney Spears Toxicja folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissült a levegő, és több órára kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Kassai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannár Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egyhetes megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a budapesti Elte Apácai Csere János Gimnázium, valamint a győri Cuczor Gergely Gimnázium tanulója. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szüksége a tüzek megfékezéséhez.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsi újfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófa védelem. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már 3. ámokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrkerület sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja a FEOL. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Napsütéssel indul a hét a gomoly felhőkből, amelyek itt-ott megjelenhetnek. Egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpokaján és északkeleten lehet. A maximum 25-31 fok között alakul, kicsit felfrissült, tehát a levegő nem nagyon merészkedik 30 fok fölé a hőmérő higanyszála. Ma sem, holnap sem és holnap után sem. Ez a jó hír, és az is, hogy jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Atomic Kittentől a Besten. Jó reggelt!

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 órához érkezünk, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Five-tól. Vagy Zsédától.

0: Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően már 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Jelentős sportfejlesztés előtt áll a Dunaújvárosi jégcsarnok. A közgyűlés rendezte a korábbi üzemeltetési szerződés lezárásával kapcsolatos kérdéseket, miközben a létesítményt már az új üzemeltető, az A-Sport Factory Kft. Működteti. A Magyar Jégkorong Szövetség támogatásával közel 1 milliárd forintos felújítás valósulhat meg a létesítményben, úgy, hogy ehhez az önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítania. A beruházás eredményeként létrejövő fejlesztések a jogszabályoknak megfelelően később az önkormányzat tulajdonába kerülnek, írja a dunaújváros.hu. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsi Újfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és Székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófa védelem. A hűség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Fejérvár megyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án, hétfőn az Illések névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a Crystal Waters elsőként viszont Jerry Halliwell jön.
0: Best

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án hétfőn. Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett elsőként ember a Holdra az Apollo 11-2 űrhajósa személyében. Ők ugye Neil Armstrong és Buzz Aldrin voltak. A folytatásban pedig hamarosan a Five dala jön, az Everybody Get Up, most pedig Tayo Cruzé, a Troublemaker a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jazz FM a legjobb zenék, jó reggelt! Mindjárt 7:30, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, a végén részletes időjárás jelentés. Pár szóban annyit, hogy kicsit enyhébb, kellemes nyári idő lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, egy-egy gomoly felhővel, az Alpok alján némi futózáporral. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, a hírek után Kim Mezellel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissült a levegő, és több órára kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának. Pósvai Gábor tárcavezető, a politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. A Dunából mentette ki egy nőt tegnap Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt, sikerült az újraélesztése, majd kórházba vitték. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egy hetes megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a budapesti Elte Apácai Csere János Gimnázium, valamint a győri Cuczor Gergely Gimnázium tanulója. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szüksége a tüzek megfékezéséhez.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már harmadik ámokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrkerület sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kötöttek, írja a FEOL. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 20-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 57 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett ember a Holdra.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: 1947-ben a mai napon született Carlos Santana, 10-szeres Grammy-díjas, mexikói származású amerikai gitáros, minden idők leghíresebb latin rock zenésze. ...1964-ben ezen a napon született Chris Cornell, amerikai énekes, dalszerző, a Soundgarden és az Audioslave zenekarok egykori frontembere. ...1966. július 20 megszületett Stone Gossard, a Pearl Jam gitárosa, alapítója. 1980-as születésű Gisele Bündchen zárja, brazil szupermodell, a 2000-es évek egyik első számú kifutósztárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620-55-55-155 a számunk.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően már 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Két napon át pezseg majd az élet Bakony-Csernyére a Bakony-Csernyei falunap koncertekkel, sportprogramokkal és éjszakában nyúló bulival várja a helyieket, illetve a környékről érkező vendégeket. Július 24-én és 25-én rendezik meg a Bakony-Csernyei falunapot, amely idén is színes programkínálattal várja a vendégeket. A rendezvény pénteken 16:30-kor ünnepies megnyitóval veszi kezdetét a művelődési házban, majd este 21 órától egészen hajnali 3 óráig DJ Deli gondoskodik majd a jó hangulatról a sportpályán, a program részletei a FEUL oldalán. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsiújfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és Székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófa védelem. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejérvár megyében is. A Magyar Nemzeti Bank a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Előttük még egy friss közlekedési info. Baleset történt az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópontnál. 10 kilométeres a dugó a nulláson, de beállt az M51, az 51-es főút, az 5-ös főút, illetve az M5-ös is a főváros felé 6-7 kilométeren a nullás csomópont előtt. Kitartási utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön a Pet Sounds Mall előtte még a Unique, most pedig Usher jön. DJ Gara's Falling in Love, 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét sajnos. Az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópont után többen ütköztek. Egy sáv járható, a 0-áson kb. 10 kilométeres a dugó, az M5-ösön a főváros felé a 0-ás csomópont előtt 6-7, de beállt az 51-es főút is Dunaharasztinál. Baleset történt korábban az M1-esen is, Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban autó és teherautó ütközött. A 37-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Jó utat! Már is itt a következő a 90-es és 2000-es évekből. Király Viktor dala.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb hír, hogy véget ért a kánikula, kellemes nyári időnk lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, részletek hamarosan, aztán az a Shania Twain folytatja, akinek életéről nem sokára film készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissült a levegő, és több órára kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannát Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. A Dunából mentette ki egy nőt tegnap Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt, sikerült az újraélesztése, majd kórházba vitték. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egyhetes megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a Budapesti Elte Apácai Csere János Gimnázium, valamint a Győri Cuczor Gergely Gimnázium tanulója. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg, végül lemászott a vagonról és elmenekült. A rendőrség azonban elfogta, a 25 kW-os felső vezeték miatt életveszélyes a vonatok tetejére mászni. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően már 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már harmadik álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrkerület egy sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja Feol. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Let's go, girls.

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 20-án hétfőn, itt az új hét, új szelek fújnak az időjárás tekintetében. Enyhébb, kellemesebb nyári idő lesz a következő napokban. A maximumok nagyjából 30 fok körül, inkább alatta alakulnak. Sok napsütés, egy-egy futózáporral. Egyetlen egy kószagol döntött tegnap a foci VB-n. Spanyolország a trónkövetelő legyőzte a címvédő Argentínát. Visszáll a rend, lehet újból sorozatokat nézni, családi életet élni, és a legjobb zenéket hallgatni. Ezt persze mindentől függetlenül is lehet, a nap 24 órájában itt a Besten. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, George Michael-től és Mary J. Blige-tól.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek hangzott el 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon, amikor először lépett ember a Holdra. Ezt a távolságot a következő órában is megtesszük, sőt, oda-vissza. To the Moon and Back jön majd a Savage Garden, a VIP pedig még mindig keresi azt, akit nem talál. Keresem a lány, az álmomból. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsi Újfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófavédelem. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejérvár megyében egy héten belül már harmadik álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrkerület egy sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja a FEOL. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejérvár megyéből is július 31-e éjfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Továbbra is kaotikus a helyzet az M0-ás körgyűrűn, ahol az M1-es felé az M51-es csomópontja után többen ütköztek. Az M0-áson 10 km-es a torlódás, de beállt az M51, az 51-es főút, sőt az M5-ös is a főváros felé 7-8 km-en torlódik. Kitartást, jó utat, a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, már is dübörög a Buddy Rockers dala.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Hónapok óta attól hangos a média, hogy majd Madonna fellép az idei foci VB halftime showjában. Hát fel is lépett, ha lehet fellépésnek nevezni. Egy előre rögzített klippet láttunk, melynek végén a játékos kijáró bejáratáig bátorkodott kijönni Madonna. Talán két sort, ha énekelt élőben. Részemről a tipikus sok hűhó semmiért esete forgott fent. Sola álmával megyünk tovább. You're the one I love a besten.

Best FM, a legjobb zenék. Azzal a Brit Morcsibával folytatjuk a hétfő reggelt, akik legutóbb tavaly ősszel koncerteztek Magyarországon. Idén pedig nem is olyan sokára visszatérnek, a Sziget Fesztivál 0. napján adnak koncertet a hajógyári szigeten. Most a Rome Wasn't Built in a Day szól tőlük a legjobb zenék között.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos nincs változás az M0-áson korábban történt baleset miatt kialakult káoszban. Az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópont után ütközött több autó, emiatt 10 kilométeres a dugó csak a nulláson, majdnem ugyanekkora az M5-ösön Budapest felé, illetve az M51-es és az 51-es főút is teljesen beállt. Kitartást, jó utat! Lady Gaga-val megyünk tovább, kézenfogva. Hold my hand, a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi sztárdömping volt a tegnapi foci VB döntőjében. Láthattuk többek között Shakirát, Madonnát, Justin Bieber, Tom Cruise-t és a 10 után érkező Robbie Williams-t is. És nem utolsó sorban nosztalgiázhatunk majd a jazz meg azzal is.
2: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, utána pedig újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissült a levegő, és több órára kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egy hetes megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a Budapesti Elte Apácai Csere János Gimnázium, valamint a Győri Cuczor Gergely Gimnázium tanulója. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak, már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a Covid elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannát Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. A Dunából mentette ki egy nőt tegnap Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt, sikerült az újraélesztése, majd kórházba vitték. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szüksége a tüzek megfékezéséhez.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsi Újfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és Székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófavédelem. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már 3. álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrök elől egy sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kötöttek, írja a FEOL. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Olyan hatalmasságoktól ebben az órában, mint például Michael Jackson, Gloria Estefan, de zenél a Bastille, énekel rögtön Seal, mindenek előtt Eve érkezik a Gangsta Lovin-nel, 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat kívánok, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számú.
0: Estefan!

Best FM a legjobb zenék. Csillámos kék melegítőben énekelte a foci VB döntője előtt Robbie Williams a FIFA hivatalos himnuszát. Ő jön most a She's the One-nal a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Baleset történt korábban az M0-áson, az M1-es felé az M51-es csomópont után. A sávzárás megszűnt, viszont a kialakult torlódás csak lassan oszlik föl. Továbbra is torlódik az 51-es főút, az M51-es, és még a 0-áson is tapasztalható araszolás. Baleset történt az M5-ösön is Budapest felé Ócsa előtt, ott 4-5 kilométeren torlódnak az autók. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számú.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelmei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: John M. Chu a Wicked filmek rendezője, jegyzi majd a Britney életrajzi filmet. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Crazy és a Compact Disco dala is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomáshely is megújul egy most induló országos program keretében. Ebből a körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint István is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúti önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják a saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Holnap a napsütés, gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok közé hűl a levegő, de a hidegebbre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ellenőrzik a reklámokat és az üzletek feliratait. Rekordforgalom várható a használt autópiacon. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie, idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Vádat emeltek azzal a férfivel szemben, aki felgyújtott egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Pótlóbuszokra kell átszállni a Vámosgyörg-Gyöngyös vasútvonalon. Mától augusztus 31-ig pályafelújítás miatt szünetel a vonatforgalom ott, ezért a teljes szakaszon MÁV buszok közlekednek. Az 1,1 milliárd forintos beruházás után megszűnnek a sebességkorlátozások, szeptembertől pedig ismét 80 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A Budapest és Vámosgyörg közötti járatok menetrendje alig változik, a pótlóbuszok menetideje viszont hosszabb lett. Változásokkal kapcsolatos további részletekről a mavcsoport.hu oldalon lehet tájékozódni. Végül lesen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap a déli délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Let's get it started, azaz kezdődjön hát a délelőtt utolsó órája. A Black Eyed Peas dalával készül a Hooligans, jön Mark Anthony, itt lesz Sophie B. Hawkins, a Backstreet Boys, Sharam Zséda és a Simply Red is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Hétfő van, ami azt jelenti, hogy a Best FM esti mix műsorában a Nightshipben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak majd. Hattól a házigazdától, White Boytól, héttől Lauer Christiantól. A következő percekben a Backstreet Boys, a Compact Disco, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Rest FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M0-ás M1-es felé vezető oldalán, az M51-es csomópont közelében korábban több autó ütközött, a 23-as kilométernél megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, Pákoszt környékén az 57-es kilométernél a külső sávot lezárták, így szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a Rizzle Kicks-el indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomáshely is megújul egy most induló országos program keretében. Ebbe a körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúti önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsiújfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófa védelem. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már harmadik álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h bedrogozva menekült a rendőrkerület egy sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja FEOL. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Nőtt az ország élő fakészlete, tovább fejlesztik az amerikai elnök repülőgépét. Az ország egy részét megtépázta tegnap a vihar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fa készlete. Az élő környezetért felelős minisztérium adatai szerint az ország erdeiben már több mint 423 millió köbméter fa található, ami közel 4 millió köbméteres növekedés egy év alatt. Bővült az erdőterület is, ezen belül az őshonos fajok állománya szintén emelkedett. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, ezt követi a tölgy és a cser. Tavaly több mint 7,5 millió köbméter fát termeltek ki Magyarország. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Több mint 1000 doboz gyanús gyógyszerkészítményt foglaltak le a NAV pénzügyőrei az M5-ös autópályán. Egy bolgár furgon által vontatott lakókocsiban 1100 doboz tablettát és 131 levél, illetve ampullás hormonkészítményt találtak, köztük potencia növelőszereket is. A szállítmányhoz nem voltak meg a szükséges engedélyek és okmányok, ráadásul a készítményeket nem az előírások szerint szállították. A hatóság szerint felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja, az ügyben a rendőrség nyomoz. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délután, felhőtlen hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és hát itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy jöhetnek a legjobb zenék, igazi nyári hangulat, forróság, mi kell még, mondjuk egy kis nyaralás. Remélem, hogy sokan most indultak el, és éppen Best FM-et hallgatnak. Jön a Rizzle Kicks, úgyhogy velük indulunk. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Budapest FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telt a hétvégéjük, és egy kicsit kikapcsoltak, vagy éppen aktívan töltötték az elmúlt napokat. Kinek van még hátra a nyaralás? Nagyon remélem, hogy sokunknak, és ezt a magam nevében is tudom mondani. Nekem már nincs olyan sok hátra, és én már nagyon-nagyon várom, bevallom őszintén. Na, de jöhetnek még azért a nyári tervek a mai délutánon is, és persze azokat is várom, azokat az üzeneteket, akik már túl vannak rajta, és szívesen elmesélnék. Hozok azért ma is napkérdését, itt leszünk egész délután együtt a legjobb zenék között, mindenféle információra is számíthatnak, és egyszerűen jó hangulatra. Úgyhogy a Salt & Pepával már suhanok is tovább, jön a Shook, aztán pedig Michael Gray és a The Weeknd, hogy legyen egy kis hétvége. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, autóznak, na persze nem csak nyaralni, hanem mindenféle dolgukra, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, és hogyha bárki bármit lát, jelezze. Nagyon köszönöm. 0620-55-55-150 a számunk, de ide Viber üzeneteket is várok, és SMS-eket is, és én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munka folyik Pákoszt környékén. Az 57-es kilométernél a külső sáv zárva is van, szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Aztán az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé, az M51-es autóti csomópontnál korábban több autó ütközött, a 23-as kilométernél ugyan már megszűnt a korlátozás, de a torlódás egy picit lassan oszlik fel, úgyhogy még arra szólni kell egy kicsit. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 percet is hosszabb lehet a menetidő. Nagyon köszönöm az infókat előre is, szóval ha bárki bármit lát, jöhet, 0620-55-55-155 a számunk. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Solvave, ami nem öl meg, ezt a dalt hallottuk az imént, Laci kérdezte tőlem SMS-ben. Egyébként, hogyha van ilyen, hogy tetszik egy dal, és gyorsan tudni akarják, hogy melyik is az, akkor nyugodtan írjanak, vagy hívjanak fel. 06 20 55 55 155 a számunk, igyekszem segíteni. Na, következő órában is éneklős, dúdolós dalok jönnek. Pár perc múlva délután 1 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Inna is a Hát. És én majd a Honey Beast is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomásra is megújul egy most induló országos program keretében. Ebbe a körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúti önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank, a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
2: Hírek a Best FM-en. Hamarosan újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. Népszerűek a balatoni táborok. A világbajnok spanyolok átvették a vezetést a FIFA világranglistán. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonat közlekedést. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig még várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Mozgalmas hétvégéjük volt a vízimentőknek a Balatonnál. Szántódon egy idős férfit sikerült újraéleszteni, miután rosszul lett a vízen egy matracon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos elsodródott matracát próbálta utolérni. Egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két kamaszlányt pedig órákig kerestek szápozás után. A vízimentők magyarországi szakszolgálata ismét figyelmeztet, soha ne ússzunk vagy evezzünk be elsodródott matrac, úszógumi vagy labda után, mert az ilyen esetek könnyen tragédiával végződhetnek. Spanyolország átvette a vezetést a FIFA világranglistán, Magyarország maradt a 39. helyen. A világ és Európa bajnok spanyolok a VB döntőben legyőzött Argentínát előzték meg. Franciaország továbbra is a harmadik, Anglia pedig a negyedik. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. helyét. A Nemzetek Ligája őszi ellenfelei közül Ukrajna a 33. Észak-Írország a 70. Georgia pedig a 72. pozícióban áll. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek, egy óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Már be is készítettem pár igazán forró hangulatú dalt, mint Inna és a Hát, vagy éppen a French Affair és a Sexy. De jön majd a Nightcrawlers, itt lesz Rúzsa Magdi is és a Most Fehérre, de mindezelőtt még Tom Novival indulunk, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Szép hétfőt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját. Ma nyelvtanulásról kérdezek. Ki hány nyelven beszél, illetve hogy mik azok a nyelvek, amiket akár konyhanyelven is, vagy tényleg csak alapszinten, de egy picit beszél, mi alapján választotta, illetve a felnőttkori nyelvtanulás az az, ami nagyon érdekelne. Ilyenkor nyáron szerintem egyre többször előkerül, főleg, hogyha az ember mondjuk külföldre utazik, hogy egy-egy nyelvet milyen jó is, hogyha tudna, tanulna. Én például a tavaly évben vágtam bele a horvát nyelvtanulásba. Nekem a szüleim ebből a szempontból egy kicsit könnyebbség, mert ők tudnak ebben segíteni, viszont szerintem a világ egyik legnehezebb nyelven. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Annak idején, amikor németet tanultam, azt mondták, hogy jaj, mert az milyen nehéz, hát szerintem a horvát sokkal nehezebb. Ha egyébként valakinek van valami tuti tipje a horvát nyelv megtanulásához,

akkor nyugodtan szóljon. Most már közel egy éve, sőt, most már több mint egy éve tanulom, de szerintem még mindig eladnának. Szóval, kinek mi az a nyelv, amit beszél, hogyan tanulta meg, volt olyan, amiben már felnőttként vágtak bele? Minden érdekel. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, a tapasztalatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe a French Effort dalával megyek tovább. Itt a Sexy a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán két autó ütközött össze Tatabánya közelében. Ezt az információt kaptam. Az 56-os kilométernél le is zárták a belső sávot, és torlódás van, ami már 1-2 kilométeres. Egy autó árokba hajtott az M3-ason Vásárosnamény felé, 60 közelében. Az 52-es kilométernél a külső sávon útszűkület mellett lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit, akár ezekről a helyekről van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Gringo Star télen-nyáron-nyár dalát dudoráztuk így az óra végéhez közeledve. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, utána a Maroon 5 indít, majd jön a Makes Me Wonder. És de nem, hogy Freddy is itt lesz, a nincsen holnap a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomáshely is megújul egy most induló országos program keretében. Ebből körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúti önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében, egy héten belül már harmadik álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h bedrogozva menekült a rendőrkerület sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja a FEOL. Két napon át pezseg majd az élet Bakony-Csernyén a Bakony-Csernyei falunap koncertekkel, sportprogramokkal és éjszakában nyúló bulival várja a helyieket, illetve a környékről érkező vendégeket. Július 24-én és 25-én rendezik meg a Bakony-Csernyei falunapot, amely idén is színes programkínálattal várja a vendégeket. A rendezvény pénteken 16:30-kor ünnepies megnyitóval veszi kezdetét a Művelődési Házban, majd este 21 órától egészen hajnali 3 óráig DJ Deli gondoskodik majd a jó hangulatról a sportpályán, a program részletei a FEOL oldalán. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A magyar nyelvű reklámanyagokat ellenőrzik, továbbfejlesztik Donald Trump repülőgépét. 30-31 fok körül lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie, idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-éig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki felgyújtotta egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra is már a hátunk mögött van, úgyhogy a nagy lendület visz minket tovább. Feltéve, hogyha a hétvégén kipihentük magunkat. Szóval Anastasia besegít egy kicsit, jön a Feed My News, de esetleg akik még mondjuk úgy, hogy fáradtabbak így hétfőn, mint mondjuk a múlt pénteken, nekik érkezik a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. Töltsük együtt a hétfő délután.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai téma nyelvtanulás, főként a felnőttként való nyelvtanulás. Ki hogy áll ezzel, ki milyen nyelveken beszél? Azt írja Kata, magyarul és angolul beszélek, németből még megértek ezt-azt. Most 31 évesen elkezdtem olaszul tanulni, mert annyira beleszerettem Olaszországban. Szerintem felnőttként nehezebb, de sokkal tudatosabban tanul az ember. Ebben teljesen egyetértünk. Azt írja Balázs, nekem az angol a munkám miatt alap, de tavaly belevágtam a spanyolba. Mindig azt mondtam, hogy egyszer megtanulom, most végre eljött az ideje, napi 15-20 percet gyakorlok, és meglepően sokat számít. Imádom a spanyolt. Nekem is szerintem az lesz a következő 0620. Na most úgy beszélek, mintha legalább 5 nyelven beszélnék, de hogy nagyon szívesen megtanulnám a spanyolt. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még egyébként akár a tippek is a felnőttkori nyelvtanulás, az szerintem mindannyiunknak jól jönne. Ha már egyébként tippek, én nagyon sokat nézem különböző nyelveken a filmeket, sorozatokat, vagy amikor az angolt tanultam, akkor angol nyelven néztem, hallgattam mindent, például dalokat, és imádtam őket. Tupac, California Love, ez érkezik a folytatásban, akár ezzel is lehet egy kicsit gyakorolni. 95-be ugrunk vissza az időbe.

0: veszte fel ma a legjobb zenék. Mi újság az utakon? Már nézem is az infókat. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódásra kell készülni. A 81-es főúton Töltés Tava és Pér között egy autó és egy kis teherautó ütközött a 73-as kilométernél. Váltakozó irányba halad a forgalom. Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban két autó ütközött Tatabánya közelében, az útakadály már megszűnt, de az erős forgalom miatt továbbra is torlódás van a 28-as és a 45-ös kilométerek között. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, a folytatásban is számítok Önökre. Ha van információjuk az utakra, küldjék el, vagy hívjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsiújfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat. A kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztatta a katasztrófavédelem. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már harmadik álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrök elől egy sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja a FEOL. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. Holnap a napsütés, gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok közé hűl a levegő, de a hidegebbre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép délutánt a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és itt a Best FM-en hozom a legjobb dalokat a következő 3 órában. Így hétfőn kezdésként majd jön Kelemen kabátban, és a nem tudom, Envuggal a My Lovin' is. Na meg, most Taylor Swift jön, ez pedig azonnal a You Belong With Me.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93 egy Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Július 20-a van, hétfő, és hát természetesen ne felejtsük el a mai napon az ünneplőinket. Az illéseket köszöntjük. Héber latin, görög eredetű a név, az Éliás önállósult változata. Jelentése Jáve az én Istenem, az Úr az én erősségem. Hát boldogat az illéseknek, és persze itt a környéken mindenkinek nagyon-nagyon sok boldogságot, aki bármit is ünnepel, legyen szó akár házassági évfordulóról, születésnapról, vagy bármi másról, akinek egyébként július 20-a valamilyen szempontból ünnep. Hát ünnep egyébként 57 éve, hiszen 1969. július 20-án először lépett ember a Holdra. Európai idő szerint 21:17-kor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszálló egységén a Holdra értek. Történelmi dolog volt mindez. 79 éve 1947-ben látta meg a napvilágot ma Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző és énekes. Nem hiszem, hogy be kéne mutatni bárkinek. Pontosan 30 éve 1996-ban kezdődött el a 26. újkori nyári olimpia, mégpedig Atlantában, és 46 éve 1980-ban született ma Gisele Bündchen, szupermodell. Hát ennyit a híres szülöttekről és hát a mai napról, de természetesen a legjobb dalok a folytatásban is szólnak itt a Besten Dunaújvárosban és a környéken. Fábia Julien, az U-Hackerrel, ez a Girlie.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők Dunaújváros környékén. A 6-oson a 65-68-as kilométerkő között jelenleg útkarbantartás miatt kell útszűkületekre számítani. Aztán dolgoznak a Rácsalmás bekötő úton, Rácsalmás lakott területen belüli szakaszán, pontosan burkolatfelújítási munkálatok zajlanak. Emiatt pedig tilalmi és veszélyt jelző táblák kerültek kihelyezésre, félpályás jelzőrös irányítás van ott, úgyhogy mindenképpen figyeljünk jobban. Dolgoznak a szakemberek az Adony Kálóz összekötőn a 0-as és 26-os kilométerkő között, az Adony Velence összekötőn sem árt óvatosnak lenni, itt Adony lakott területen belüli szakaszán burkolatfelújítási munkálatok miatt hasonló a helyzet, mint a Rácsalmás bekötő úton. Munkálatok vannak most a Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton a 62-esen is, a 20-as és a 36-os kilométerkő között, és dolgoznak a 63-ason is a Szekszárd Székesfehérvár másodrendű főúton, ott sem árt egy picikét jobban figyelni. Egyébként, hát bárhol járjanak jó utat, balesetmentes közlekedést, itt a Best FM-en a folytatásban pedig megyünk tovább. A Gossip dalával jön is a Moving the Right Direction.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissült a levegő, és több órára kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Mától ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása a 16. alaptörvénymódosítás értelmében tegnap éjfélkor megszűnt. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel a következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb nőjátékosának a megválasztását több ismert közszereplő is javasolja. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta, a szintén spanyol Unai Simón lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Emlékművet avattak Oszlóban a 15 évvel ezelőtt történt szélső jobboldali merényletek áldozatainak. 2011. július 22-én 69 ember, többségében fiatalokat gyilkolt meg politikai és vallási okokból Anders Breivik a baloldali munkáspárt ifjúsági táborában. Előzőleg Oszló kormányzati negyedében gépkocsiba rejtett pofolgépet hozott működésbe. A robbanásban 8-an vesztették életüket. A tömeggyilkosra a Norvégiában adható 21 éves maximális büntetés szabták ki. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egy hetes megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a budapesti Elte Apácai Csere János Gimnázium, valamint a győri Cuczor Gergely Gimnázium tanulója. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szüksége a tüzek megfékezéséhez. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre van kilátás a gomoly felhőkből, egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpok alján és az északkeleti határ közelében kialakulhat. A nyugati-délnyugati tájakat leszámítva a többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati-észak-nyugati szél. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nagyon-nagyon szép hétfő délután mindenkinek Dunaújvárosban és a térségben. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és persze ebben az órában is hozom a legjobb dalokat. Hamarosan jön a BSV-vel a Boldogság, jön majd TLC és a Water Force, a Short pedig Rihanna indítja. A Barbadosi énekesnővel jön, és az lesz OS.
4: 93.1 Best FM.

0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Beszéljünk egy kicsit az időjárásról, mire is számíthatunk a következő napokban. Hát holnap a napsütés gyakrabban zavarják majd felhők itt felettünk is, viszont számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor leginkább nyugaton, délnyugaton lehet, nálunk csapadékra nem kell számítani, az ország legnagyobb részén pedig marad az élénk erős északnyugati szél. Hajnalban itt nálunk is 10-18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő, úgyhogy friss lesz a reggel. A legmelegebb órákban holnap 24 és 30 fok közötti értéket mutatnak majd a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk ismét több órás napsütésre, a több-kevesebb felhőből érdemi csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően ezután is 24 és 29 fok között alakul majd a maximum. Csütörtökön pedig többfelé erősen megnövekszik újra a felhőzet egy hidegfront hatására. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, élénk erős marad a szél, a csúcs 23 és 30 fok között alakul. A nyugati és északnyugati tájékon lesznek az alacsonyabb értékek, úgyhogy nálunk itt Dunaújvárosban azért van esély arra, hogy ismét elérjük a 30 fokot. A következő pár nap tehát nagyjából így alakul, a folytatásban pedig jönnek a legjobb dalok, már is a Freemasons és az Unin White.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

93 egy Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Hosszabb tervezés után végre elkezdődhetett a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak felújítása. Mint azt a Jó Szívből Dunaújvárosért akciócsoportjának hivatalos közösségi oldalán megjelent bejegyzésből kiderült, a 8. Jót fut a város, Dunaújváros elnevezésű jótékonysági rendezvényen összegyűlt adományoknak köszönhetően végre nekiállhattak a felújításnak a Dunaújvárosi mentőállomáson. A kivitelezési munkálatok jött Juhász János, a Danmin Invest Kft. Ügyvezetője, valamint Miklós Csaba egyéni vállalkozó és Szabó Attila műszaki vezető irányításával zajlanak, akik a legnagyobb odafigyeléssel dolgoznak azon, hogy a mentőállomás dolgozói végre méltóbb, korszerű környezetben pihenhessenek két életmentés között. Az eddig elvégzett munkálatok alatt teljesen kiürítették a három pihenőszobát és a mentőtiszti szobát, hogy megkezdődhessen a teljes felújítás, de már folyamatban vannak a villanyszerelési munkálatok, a teljes elektromos hálózat korszerűsítése, új vezetékek és konnektorok kiépítése. Már felszereltek két új klímaberendezést, így az adományoknak köszönhetően összesen három új klímát sikerült vásárolniuk a mentőállomás számára, emellett megtörtént az új ledes világítótestek, oldalfali lámpák, függönyök és karnisok megrendelése és kifizetése is. A következő hetekben napról napra látványosabb lesz a változás, amelyről természetesen folyamatosan beszámolnak majd a közösségi oldalukon. Nagyon nagy örülünket, és hát részletek erről például a dunaujváros.com-on olvashatóak. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenék között. Már is Jamiroquaian, ez a Kenneth Heath.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT. Villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A hétvégi hidegfront átvonulása után felfrissült a levegő, és több órára kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő előtte még formálisan bejelentette lemondását harmadik Károly királynak, az uralkodó ezután bízta meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. Már több mint 160 ezeren végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai Hangzhouban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt is szimulálni, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, melyekben már földrengésre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Kassai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban, a természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre van kilátás a gomoly felhőkből, egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpok alján és az északkeleti határ közelében kialakulhat. A nyugati-délnyugati tájakat leszámítva a többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati északnyugati szél. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Kigyulladt az erdő alj növényzete, illetve nagyjából 250 köbméternyi földdel kevert faág gyulladt meg Zicsi újfaluban a kastélykertben. Puszta Szabolcsi és székesfehérvári hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották el a lángokat, a kupacot egy erőgép megbontotta, tájékoztat a katasztrófavédelem. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejérvár megyében egy héten belül már 3. álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrkerül egy sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja a FEOL. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejérvár megyéből is július 31-e éjfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello mindenkinek Dunaújvárosban és a térségben, nagyon-nagyon szép hétfő délutánt a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. A legjobb zenék között pedig itt a Besten jön nem sokára Gorillaz és a Feel Good INC. Itt lesz CJ Lewis és a Sweets for My Sweets. Most pedig a sort, az amerikai énekesnő Pink kezdi. Szól már is a Don't Let Me Get Me.
0: 93.1 Best FM.

0: 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Üdv elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül ismét az utakon. Autósok úton lévők, óvatosan az 51-esen, ugye a Duna másik oldalán, a 71-es kilométerkőnél van arra felé útszűkület. Dolgoznak a Dunamese állomás az vezető úton a 0-as kilométerkőnél, munkálatok a Dunavecse Apostak másodrendű főúton az 1-es 4-es kilométerkő között. Az 51-esen egyébként több szakaszon szakaszosan útszűkületekre kell készülni, közműépítés és egyéb munkálat miatt, úgyhogy arra felé fokozott körültekintéssel. De nézzünk át egy kicsit a térségünkhöz közelebbi utakra, például a Kulcs bekötő útra, ugyanis ott is munkálatok zajlanak a 0-as 1-es kilométerkő között, félpályás lezárás mellett lehet csak haladni, emellett egyébként sebességkorlátozás, előzni tilos tábla, valamint jelzőrös irányítás zajlik ezen az útszakaszon, mindenképpen nagyon-nagyon óvatosan arra felé. Ez igaz, bárhol is autózzanak, jó utat, balesetmentes közlekedést, a folytatásban pedig hozom a Gorillaz dalát itt a folytatásban, ez a Feel Good INC.

0: 93.1 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már harmadik ámokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrkerület sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kötöttek, írja a FEOL. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Július végéig lehet szavazni a 2027-es évmadarára a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. Holnap a napsütés, gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok közé hűl a levegő, de a hidegebbre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ideiglenes házelnököt választott a parlament. Andy Burnham az Egyesült Királyság új kormányfője. A napsütés mellett felhőket is ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztotta az ideiglenes házelnököt a parlament. Az alaptörvény módosítása alapján ma megszűnt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az államfői teendőket pedig egyelőre az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes vette át. Őt is helyettesíteni kell, Hallerné Nagy Anikót, a parlament egyik alelnökét javasolta, a képviselők pedig ezt meg is szavazták. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Hétvégén is volt dolguk a balatoni vízimentőknek. 6 embert hoztak ki a tóból, a parton pedig több mint 500 könnyebb sérülést láttak el. Egy idős férfi például tegnap egy matracon lett rosszul a vízben, őt az Országos Mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos például az elúszott matracát próbálta utolérni, egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két szapozó kamaszlányt pedig órákig kerestek a vízben, szerencsére nem esett bajuk. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
4: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
3: Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Lehet volt egy picit szusszalni, úgy durván 2 évet, ha jól számolom, és akkor 28-ban majd kapjuk megint töményen a sportot. Foci EB, meg olimpia. De ránk az sem lesz hatással, mármint olyan szempontból, hogy jöhet itt minden, bármilyen sportrendezvény. Hétfőn, nálunk hétfő van, és a hétfő a Besten, a Night Shiftben, akkor az Classic House jelent 120 percen keresztül. Úgyhogy indítjuk a hétfő estét, 6-7-ig én Whiteboy 7-től Lauer Christian lemezjátszok mögött.

0: Facebooknál. White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slim Fit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ White Boy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázdőt minden hétfőn ez a menü. Szóval a Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomásra is megújul egy most induló országos program keretében. Ebből a körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúti önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Újabb veszélyes rendőrségi üldözésért véget Fejér vármegyében egy héten belül már harmadik álmokfutó sofőrt fogták el a székesfehérvári rendőrök. Korábban 130 km/h-val bedrogozva menekült a rendőrkerület sofőr, most pedig egy újabb, megdöbbentő esetről adott hírt a rendőrség. A jogosítvány nélküli ittas férfi a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, végül Balatonvilágos térségében több rendőri egység összehangolt akciójával állították meg. Az igazoltatás során kiderült, hogy az ukrán állampolgárságú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ráadásul az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást sem kötöttek, írja a FEOL. Két napon át pezseg majd az élet Bakony-Csernyére a Bakony-Csernyei falunap koncertekkel, sportprogramokkal és éjszakában nyúló bulival várja a helyieket, illetve a környékről érkező vendégeket. Július 24-én és 25-én rendezik meg a Bakony-Csernyei falunapot, amely idén is színes programkínálattal várja vendégeket. A rendezvény pénteken 16:30-kor ünnepies megnyitóval veszi kezdetét a művelődési házban, majd este 21 órától egészen hajnali 3 óráig DJ Deli gondoskodik majd a jó hangulatról a sportpályán. A program részletei a FEOL oldalán. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva, többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, napközben 25 és 31 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már az első napokban sokan töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a Közlekedési és Beruházási Miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-jéig várják. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 200 000 forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlás tábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az irtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pár nappal ezelőtt én valamikor este azt mondtam, hogy szeretném az összes férfi embert köszönteni, akik most éppen nem futballmeccset néznek, hanem annak ellenére velünk vannak. Úgyhogy mondtam, hogy kedves István és Laci, sziasztok! Na, úgyhogy vége van a futballvilágbajnokságnak, minden visszatért a régi kerékvágásba, de ez se igaz, mert mi el se hagytuk ezt a kerékvágást. Nálunk ugyanúgy mindegy, hogy kijátszott kivel, negyed döntő csoportmeccs, hétfő, akkor Classic House.
4: Így van.
3: 6-8-ig. Úgyhogy ez nem változik ma sem. Lauer Krisztián mostantól a lemezjátszók mögött egészen 8-ig.
0: Hey. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Adósok vagyunk egy nagy adag elérhetőséggel. Régen mondtunk már ilyet, úgyhogy akkor légy oly kedves.
3: A mixeket megtaláljátok a www.mixcloud.com/DJLauer, illetve a Lauer & Kennard oldalakon.
2: Illetve még, mert hogy annak
3: egy SoundCloud oldalon is, az pedig a soundcloud.com/DJLauer.

0: Rizzuknál. Lauer.
1: Hú, reménykedtem az utolsó pillanatig valami csodában, isteni gondviselésben, hogy mégiscsak esetleg véletlenül el tudunk jutni a brightoni Fatboy Slim bulira. Ugye tegnapra volt nekünk jegyünk vasárnapra, de hát itt vagyok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem vagyok ott, nem igen. Aludtam ott, úgyhogy itt vagyok. Én önvédelem...
2: Nagyon szomorú, de tényleg.
1: Ez az, de figyelj be, most már nekem gyakorlatom, ez most már másfél éve nyomjuk, hogy megveszem a jegyeket, és aztán így egy nappal előtte kénytelen vagyok eladni, mert tudjuk, nem tudunk kijutni. Önvédelemből még nem mertem fölmenni a YouTube-ra és megnézni. Bármelyik,
2: a négy csak napon bármelyik.
1: Igen, tehát, hogy felnőtt férfi embert zokogni, látni, ez nem mindig olyan szép látvány, úgyhogy senkit nem akartam ezzel terhelni. Mindegy. Fene tudja. Egyébként én abban reménykedem, mert hogy ugye 2001-ben volt a legeslegelső Big Beach Butik, ami nagyot ment.
2: Á, óriás legenda.
1: Ami nagyot ment, ez a 2002-es, képzeld el. Tehát, hogy az volt az a negyedmilliós. Igen. Úgyhogy ez az elsőnek volt a 25 éves évfordulója. Úgyhogy remélem, hogy a Fatboy Slim úgy gondolja, hogy azért azt a nagyot is meg kéne ünnepelni jövőre. Igen. És akkor most már tényleg nem tudom, gyerekeket majd becsempészem.
2: Azt egyébként tényleg nem szabadna kihagyni.
1: Úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy itt értem én, hogy közel vannak egymáshoz ezek az évfordulók, de azért kedves Norman, ha hallasz minket, léci. Kösz.
2: Köszi.

0: És ugye mondtam az előző órában, de hát azért mondjuk el ebben a 60 percben, és anyukámnak nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
1: Isten értesse sokáig.
0: Kedves mama, a vágyboly mama ma ünnepel. Úgyhogy mi meg ünnepeljünk, akkor még a héten még egyet, jó, hogy áldozunk már egy picit a Classic House oltárán pénteken is, hogyha beleférnek.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Egy jó Nácsi Fextrára akkor visszahívlak ezennel.
1: Köszönöm.
0: Van 3 nap, 4 nap pihenőd, és akkor pénteken találkozunk. Megint ezt a mai 60-at köszönjük szépen.
1: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 60 ezer vállalkozás adós a számviteli beszámolóval. Görögországba is megérkezett a hőség. Itthon még nem lesz akkora kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhatóság szóvivőjétől.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatás kapcsán. Szerdáig lehet jelezni az iskolának, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülők addig nem tájékoztatják az intézményt, az SNI nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert sajátos nevelési igény esetén járhat ugyan az iskolakezdési támogatás, de az államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatokat veszi figyelembe. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak tegnap, még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekve segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni, 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket, mindkét magyar férfit kórházban kezelik. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor most az egy hónapos futball világbajnokság után hagyott űrt magam sem tudnám szebben dalba önteni, mint ahogy ezt teszi a Shapeshifters rögtön az óra legelején. Back to basics, vissza az alapokhoz. Igen, így jönnek az úgymond unalmas futballmentes hétköznapok, de hát azért örüljünk annak, hogy még tart a nyár.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Hála az égnek, volt szerencsém rengeteg óriási rendezvényen dolgoznom. BL döntő, futball Európa bajnokság, vízes világbajnokság, Forma 1-es futamok. Tudom, hogy hogy megy ez, hogy tévés közvetítés, adásbiztonság, de tényleg, tehát Madonna annyira playbackről nyomja, hogy nem csak a hangja megy felvételről, hanem ő maga is, és az utolsó két sorra begurul egy autóval. Akarunk még erről a tegnapi félidei sorról beszélni, ugye nem? Jön Madonna és az American Pie.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok

0: Toros.
1: Best of a legjobb zenék, káromkodást és ígérettételt is jelenthet a swear szó. Aki nem beszél angolul, szerintem a következő dal hangulatával akkor is kitalálja, hogy most melyikről van szó. Jön az All for One!

Best of a legjobb zenék, hogy hogyan áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake, nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

Best of a legjobb zenék azok után, hogy a B.O.B.-vel és Travis McCoy-jal már jegyzett egy-egy kislemezt. 2010-ben ezen a napon adta ki első önálló kislemezét Bruno Mars, a Just the Way You Are-t, ami az első Grammy-díját jelentette a 16 közül. Ez meg a harmadikat és a negyediket. Jön az Uptown Funk itt a Best of.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elutasította Polgár Judit az államfői felkérést, nem kell etetni, itatni a csapatokba verődött fehér gólyákat. A napsütést felhők is kísérhetik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledőt, csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Egyre több áldozatot szed az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2300 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az egykoron négy tagú Destiny's Child-ból két tagot gyorsan kipöcköltek, és az ő helyükre érkezett Michelle Williams, és aztán egy rádiós műsorvezető viccesen megjegyezte, hogy úgy hullanak ki a Destiny's Child tagok a csapatból, mint a versenyzők a Survivorból. Hát így született meg ez a dal. Jön a Destiny's Child és a Survivor.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Illetek ők az M-People, jön a Moving On Up itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ezt a legjobb zenék a 90-es évek hazai előadói közül elég sokan merítettek ihletet, fogalmazunk így, a Salted Pepa életművéből, sőt nem csak úgy általában az életműből, hanem konkrétan ebből a dalból, hiszen ennek köszönhető az Emergency House féle Ez legalább szex, illetve hát a repülők féle I love you sem lenne, ha ez nem lenne. Let's talk about sex, jön a Salted Pepa.

Best FM a legjobb zenék, autósok, figyeljenek rá, hogy holnap a Dózsa-György út, Tököli út és Kerepesi út közé eső szakasz a teljes lezárás alatt lesz este 6 és éjfél között rendezvény miatt.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Best FM, a legjobb zenék, szél és felhő, nagyjából ez határozza meg a következő napok időjárását országszerte mindenhol. Egyszer-kétszer a változatosság kedvéért jön majd egy kis hideg front csütörtökön, magas UVB sugárzás szombaton, illetve vasárnap elszórtan zápor és zivatar, de mondom még egyszer, nagyjából erre tessék készülni. Kevés szél, kevés felhő, 28 fok körüli nappali maximum.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyelvvédelmi szempontból vizsgálják a reklámokat a fogyasztóvédők. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a Nemzet Egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Holdra, Neil Armstrong személyében, és hogyha rajta kívül van még valaki, aki rajong az űrért, meg az űrutazásért, hát az J.K. a Jamiroquai-ból. Ők is jönnek majd a Little L-lel 10 és 11 óra között itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, ilyen egyszerű nevű előadók érkeznek a következő percekben, hogy Akon, Vez, Nelly, Ákos. Mondhatnám azt is, hogy Epson, Matt Funkos, de hát az bonyolult lenne, nem illen ebbe a sorba, úgyhogy csak annyit mondok, hogy EMF, Emails, Unbelievable.

Öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék, és ha már 8 óra magasságában méltatlankodtam a tegnapi futball VB döntő halftime showjával és Madonnával kapcsolatban, akkor azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy viszont a záró ünnepség Post Malone-nal és a most érkező Robbie Williams-szel cserébe egészen rendben volt. Jön a No Regrets, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sipája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down-nal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Az előző órában már itt volt Akon, teljesen egyedül, a Lonely-val, mi mással. De most azonban majd Gwen Stefani-val jön, és a The Sweet Escape-el, de rajtuk kívül a mai utolsó 60 percben érkezik még a Black Eyed Peas is a Where Is The Love-val, hozza majd a Well Hello a rockpartot, és a sor legelején a The Course a Breathless.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

Best FM a legjobb zenék, amikor az Üvegtigris 2-ben Cingár azt mondja, hogy ő az igazi, megtaláltam. Erre Csoki csak annyit tud mondani, hogy este elvesztette, reggelre megtalálta. Hát most pont ugyanez fog történni. A Black Eyed Peas nem találja, a Heavy D and the Boys pedig majd megtalálja. Persze, hogy a szerelmet. Where is the love? Rögtön utána pedig Now That We Found Love. Itt a Westen, a leg

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safety Night

Best FM a legjobb zenék, jól mondja Kelly Rowland, holnap is lesz work, ugyanúgy, mint ma nekem 6-tól éjfélig. A mai night shift ennyi volt, holnap, mivel kedd lesz, Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy a kedd estét, mint minden kedd estét az elmúlt 4 évben 120 percnyi funky mixel fogunk majd indítani. Jön Kelly Rowland, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame.